0: δύο δούδυμας μητά.
1: Ja sam Snežana Vidović, a vi slušate Radio Zenicu.